0: telefon.
1: Tessék, Bitcoin.
0: Köszönöm, hogy a felszólásokon fogja.
1: Köszönöm.